0: Trending, trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.